A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: 3600 milliárdból indul vasútfejlesztés. Elkapták a ferencvárosi dílert. Úszó ebé lesz magyar reménységekkel. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Már megjelent az erről szóló kormányhatározat, közölte Vitézi Dávid miniszter. A 10 éves program révén csak nem 3600 milliárd forintból újulna meg a hazai kötött pályás közlekedés. Korszerűsítenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét vonalat, a Miskolci és Szegedi fővonalat, valamint a HÉV hálózatot. A beruházás keretében HÉV és Intercity járműveket szereznek be és megszépítik az állomásokat. Őrizetbe vették az általános iskola mellett tiltott szert árusító dílert. A ferencvárosi rendőrök egy 31 éves férfit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítanak, 4 vásárlója ellen pedig drogbirtoklása miatt indult eljárás. Az egyenruhások lakossági bejelentések alapján visszatérően ellenőriztek több 9. kerületi ingatlant és azok környékét. Az üzért az Ernő utca közelében kapták el, állítólag kristályt értékesített. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
3: 4 témában készítettük el ezeket a seginanyagokat, amiből kiemelnék 2. Az egyik anyagunkat kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek.
2: Magyar sztárok sora úrik medencébe a ma kezdődő párizsi úszó Európa-bajnokságon. A legnagyobb esélyesek között van Kós Hubert, aki 6 egyéni számban nevezett, és 100 valamint 200 méter háton is esélyes a legfényesebb éremre. Rajthoz áll Milák Kristóf is, akitől 100 és 200 méter pillangón várható kiemelkedő eredmény, majd Németh Nándor 100 gyorsan utasíthatja maga mögé a kontinens legjobbjait. Ma is nagyon meleg lesz, napos időnk van, legfeljebb kevés felhő lehet az égen, csapadék nem érkezik. 35 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Holnap is folytatódik a kánikula, csak északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton eredhet el az eső. Napközben egyre több felé megélénkül a légmozgás. Szerdán egy hidegfront érkezik, aminek a hatására átmenetileg mérséklődik a hőség. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

0: úgysem felelnél.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Ma is napos száraz időnk lesz, 33-38 fok közötti hőmérséklettel. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Példa nélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István ismertette, hogy a felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. A tárca vezető felhívta a figyelmet arra, hogy a tudatos energiahasználattal felelősebben lehet gazdálkodni a közös erőforrásokkal. Ezt a hozzáállást érdemes a mindennapokban is megőrizni, tette hozzá. Jövő június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják ki. A korábbi 100%-os teljesítési követelményt pedig 75%-re módosítják. A tárca vezető hangsúlyozta, hogy a program jelentős segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett hosszú távú gondozásában. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrár támogatások egy részét, jelentette be az agrár és élelmiszer gazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy az első előrehozott utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. Elsőként a tejhasznú tehéntartók támogatása érkezik meg, majd augusztus végén az alap és újraelosztó támogatást is elkezdik utalni. Ennek köszönhetően összesen több mint 105 milliárd forint juthat el a gazdálkodókhoz. Változik az állami földek átmeneti hasznosításának rendje. A jövőben előre meghirdetett nyilvános szempontrendszer alapján választják ki a földhasználókat, illetve az előírt minimumnál magasabb összegű használati díjat is meg lehet majd ajánlani. Utóbbi az elbírálás során előnyt jelenthet. A megváltoztatott kritériumok kedveznek az állattartóknak, a fiatal gazdáknak és a Vizet a tájba program résztvevőinek. A jelentkezéseket szeptember 6-áig várják. Vegyszer túladagolás miatt 6 embert, köztük 2 gyermeket kórházba vittek az Igali gyógyfürdőből. A létesítményben nagy mennyiségű klór került az egyik medencébe, ezért többen rosszul lettek. A mentők 14 vendéget vizsgáltak meg. A polgármester szerint technikai probléma miatt kerülhetett több vegyszer a vízbe. Az érintett medencét átmenetileg lezárták, a helyszínen méréseket végeztek. A fürdő többi része továbbra is zavartalanul működik. A férfiaknál és a nőknél is Magyarország nyerte az aranyérmet csapatban az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon az összesített egyéni teljesítmények alapján. A férfiak döntőjében Tamás Botond ezüstérmet szerzett, Szép Balázs 11., Koleszár Mihály 12. helyen végzett. A nőknél Guzi Blanka bronzérmes, Bauer Blanka 4. lett, míg Erdős Rita a 12. helyen zárt. Hárman vesztették életüket az elmúlt héten pusztító szabadtéri tüzekben, közölte a katasztrófa védelem helyettes szóvivője. Dóka Imre szerint idén eddig több mint 9700 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, 66-an megsérültek, és a lángok eddig már csaknem 100 millió négyzetméternyi területet perzseltek fel. Kezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy a kapcsolódó kormányhatározat már megjelent a magyar közlönyben. Emlékeztetett, a program célja, hogy 10 év alatt több mint 3,5 milliárd forintból megújuljon a hazai kötött pályás közlekedés. A terv részeként fejlesztenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét vasútvonalat, valamint megújítanák a Budapest hívhálózatot is. Több mint 200 embert, köztük turistákat is ki kellett menekíteni a Gardatónál keletkezett tűz miatt Észak-Olaszországban. A lángok szombat este csaptak fel a kedvelt kirándulóhely nyugati partján lévő egyik faluban. Az oltáshoz egy repülőgépet és egy helikoptert is bevetettek, de a tüzet vasárnapig nem sikerült megfékezni. A szerb elnökkel tárgyalt Belgrádban Volodymyr Zelenszky, ukrán államfő. A tanácskozás után Alekszandr Vučić elmondta, hogy Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását és Európai Uniós csatlakozását. A két ország pedig a gazdasági, energetikai, mezőgazdasági és infrastruktúrális együttműködés erősítésére törekszik. Spanyolországban véletlenszerűen ellenőrzik az Olaszországból repülővel és hajóval érkezőket. A szeptember 17-éig érvényes szabályozást azután vezették be, hogy a római kormány a hónap eleje óta hasonlóan jár el a spanyol területekről érkező utasokkal szemben a nemrég történt ceutai tömeges határsértés miatt. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A korábban az Emberi Jogok Európai Bíróságán is dolgozó jogász személyéről titkos szavazással döntött a képviselő csoport. Az országgyűlés kedden választhatja meg az új államfőt. A Fidesz korábban jelezte, hogy nem vesz részt a szavazáson, míg a Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt jelöli a tisztségre. 900 magyar diák érkezik ma Sátoralja újhelyre a 3. összmagyar középiskolás táborba. A Rákóczi Szövetség rendezvényén a Kárpát-medencéből és a világ számos más pontjáról, egyebek közt az Egyesült Államokból, Kanadából és Kolumbiából gyűlnek össze a fiatalok. Az eseményen 100 lengyel diák is részt vesz. A program célja a nemzeti összetartozás élményének erősítése és az új kapcsolatok építése. Becsődölt a Robinson Tours. A főként bulgáriai üdüléseket kínáló utazási iroda közölte, hogy több, elsősorban külpolitikai és gazdasági ok miatt nem tudja kifizetni kintlévőségeit, ezért felszámolási eljárást kezdeményezett maga ellen a szófiai bíróságon. A károsult magyar utasok a cég bolgár biztosítójához fordulhatnak. Részletek a turizmus.com utazási szakportálon olvashatók. Az Európai Bizottság felszólította a Meta és a TikTok közösségi platformokat, hogy határozottabban lépjenek fel a válsághelyzetekben terjedő dezinformációval szemben, a múlt heti ceutai migrációs hullám után. Az unió illetékes biztosa továbbá azt kérte az internetes cégektől, hogy erősítsék a tény ellenőrzéseiket. Másfél hete több mint 70 ezer illegális bevándorló hatolt be Marokkóba, az Észak-Afrikában fekvő spanyol város területére, részben az interneten terjedő valótlan információk miatt. Visszakapják korábbi nevüket a Magyar Honvédség különböző alakulatai, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közölte, hogy az alapító okirat módosításokat már aláírta, így az elnevezésük egyebek mellett ismét 51. Nagy Sándor József híradó és vezetésbiztosító dandár, 30. Kinizsipál páncélozott gyalogdandár és 5. Bocskai István lövész dandár lesz. A tárcavezető arra kérte az állomány tagjait, hogy legyenek büszkék a hadrendi számokra és laktanya alakulat nevekre. Súlyos halpusztulást okoz a vízhiány a réti majori és rétszilasi halastavon. Az elmúlt hetekben 185 tonna hal pusztult el. A közvetlen állományveszteség értéke megközelíti a 200 millió forintot. Az Aranypont Halászati Társaság szerint a helyzet természetvédelmi szempontból is súlyos, mivel a rétszilasi tavak védett területnek számítanak. A cég hatósági felülvizsgálatot kezdeményezett, és a további pusztulás, illetve természetvédelmi károk megelőzését sürgeti. Végül a várható időjárásról. Ma országszerte napos, száraz, kánikulai időre számíthatunk. Délután főként a Dunántúl nyugati és északnyugati részén jelenhet meg több felhő. Az Alpok alján pedig kis eséllyel egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat. A Dunántúl északnyugati felén helyenként megélénkülhet a déli-délnyugati szél. A legmelegebb órákban 33 és 38 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok augusztus 10-én, hétfőn, Isten éltesse a névnapos lőrinceket, és sok boldogságot kívánok a szülinaposoknak is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, ATV Let You Go, nem sokára az Enigma és a The Rasmus is jön, hívható SMS Viber, 20-as 55-55-155.
0: Best FM!

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az új hét első napján, augusztus 10. Lőrinc napja, Szent Lőrinc napja. A néphagyomány szerint a mai nap után már nem jó a dinnye. Úgyhogy ma még gyorsan együnk dinnyét, közben pedig hallgassuk a legjobb zenéket a 90-es és 2000-es évekből. The Rasmus in the Shadows, így megy tovább a hétfő reggel.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: Best FM, a legjobb zenék a hét közepén, újabb száraz hidegfront mérsékli majd 5-6 fokkal a levegőt. Addig viszont ma és holnap még átléphetjük a 35 fokot. Részletes időjárás jelentés hamarosan. Mindjárt fél hét. Jó reggelt! Iblarokkal készülök a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Kánikula lesz ma, szélre, csapadékra nem számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jövő június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják ki. A korábbi 100%-os teljesítési követelményt pedig 75%-ra módosítják. A tárca vezető hangsúlyozta, hogy a program jelentős segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett hosszú távú gondozásában. A férfiaknál és a nőknél is Magyarország nyerte az aranyérmet csapatban az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon az összesített egyéni teljesítmények alapján. A férfiak döntőjében Tamás Botond ezüstérmet szerzett, Szép Balázs 11., Koleszár Mihály 12. helyen végzett. A nőknél Guzi Blanka bronzérmes, Bauer Blanka 4. lett, míg Erdős Rita 12. helyen zárt. A szerb elnökkel tárgyalt Belgrádban Volodymyr Zelenszkij, ukrán államfő. A tanácskozás után Alekszandr Vučić elmondta, hogy Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását és Európai Uniós csatlakozását. A két ország pedig a gazdasági, energetikai, mezőgazdasági és infrastruktúrális együttműködés erősítésére törekszik. Hárman vesztették életüket az elmúlt héten pusztító szabadtéri tüzekben, közölte a katasztrófa védelem helyettes szóvivője. Dóka Imre szerint idén eddig több mint 9700 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, 66-an megsérültek, és a lángok eddig már csaknem 100 millió négyzetméternyi területet perzseltek fel. Spanyolországban véletlenszerűen ellenőrzik az Olaszországból repülővel és hajóval érkezőket. A szeptember 17-éig érvényes szabályozást azután vezették be, hogy a római kormány a hónap eleje óta hasonlóan jár el a spanyol területekről érkező utasokkal szemben a nemrég történt ceutai tömeges határsértés miatt. A Tiszába csúszott és elmerült egy autó Tiszadob térségében, a pontonhíd mellett, közölte a katasztrófa védelem. Hozzátették, hogy a jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba, a vezetője ki tudott úszni a partra. Végül a várható időjárásról. Ma országszerte napos, száraz, kánikulai időre számíthatunk. Délután főként a Dunántúl nyugati és északnyugati részén jelenhet meg több felhő. Az Alpok alján pedig kis eséllyel egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat. A Dunántúl északnyugati felén helyenként megélénkülhet a déli-délnyugati szél. A legmelegebb órákban 33 és 38 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 10-én hétfőn. Forró idővel indul a hét, aztán szerdára száraz hidegfront mérsékli a nagy meleget. Ma és holnap újra több felé meghaladjuk a 35 fokot, aztán a hét közepén 5-6 fokos felfrissülés érkezik. Talán ha nem lett volna a hőkupola, akkor azt mondanánk, hogy embertelen hőség lesz ma és holnap, de így viszont sokat szelidült a hőkupolához képest ez a 34-35 fok. Megy tovább a Deja Vu vonat a Deja Vu-vel. I can't stop a besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jöjjenek a legfrissebb hírek, 7 után pedig generációk találkoznak. New Level Empire, Groove House. És itt lesz DJ Tonka is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
0: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Felnikula lesz ma, szélre, csapadékra nem számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jövő június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják ki. A korábbi 100%-os teljesítési követelményt pedig 75%-re módosítják. A tárca vezető hangsúlyozta, hogy a program jelentős segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett hosszú távú gondozásában. A férfiaknál és a nőknél is Magyarország nyerte az aranyérmet csapatban az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon az összesített egyéni teljesítmények alapján. A férfiak döntőjében Tamás Botond ezüstérmet szerzett, Szép Balázs 11., Koleszár Mihály 12. helyen végzett. A nőknél Guzi Blanka bronzérmes, Bauer Blanka 4. lett, míg Erdős Rita 12. helyen zárt. A szerb elnökkel tárgyalt Belgrádban Volodymyr Zelenszky, ukrán államfő. A tanácskozás után Alekszandr Vučić elmondta, hogy Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását és Európai Uniós csatlakozását. A két ország pedig a gazdasági, energetikai, mezőgazdasági és infrastruktúrális együttműködés erősítésére törekszik. Vegyszer túladagolás miatt 6 embert, köztük 2 gyermeket kórházba vittek az Igali gyógyfürdőből. A létesítményben nagy mennyiségű klór került az egyik medencébe, ezért többen rosszul lettek. A mentők 14 vendéget vizsgáltak meg. A polgármester szerint technikai probléma miatt kerülhetett több vegyszer a vízbe. Az érintett medencét átmenetileg lezárták, a helyszínen méréseket végeztek. A fürdő többi része továbbra is zavartalanul működik. Spanyolországban véletlenszerűen ellenőrzik az Olaszországból repülővel és hajóval érkezőket. A szeptember 17-éig érvényes szabályozást azután vezették be, hogy a római kormány a hónap eleje óta hasonlóan jár el a spanyol területekről érkező utasokkal szemben a nemrég történt ceutai tömeges határsértés miatt. Végül a várható időjárásról. Ma országszerte napos, száraz, kánikulai időre számíthatunk. Délután főként a Dunántúl nyugati és északnyugati részén jelenhet meg több felhő. Az Alpok alján pedig kis eséllyel egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat. A Dunántúl északnyugati felén helyenként megélénkülhet a déli-délnyugati szél. A legmelegebb órákban 33 és 38 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt az év 222. napján, augusztus 10, Lőrinc napja, Szent Lőrinc napja. A néphagyomány szerint a mai nap után már nem jó a dinnye, úgyhogy gyorsan vegyünk dinnyét. Jók, sőt a legjobbak viszont a zenék, amelyekkel készültem a 90-es és 2000-es évekből. Zenél ebben az órában a Brand New Heavies, nem sokára Rúzsa Magdi énekel, most pedig az Outkast jön a The Way You Move-val.
0: Best FM.

0: Best of FM a legjobb zenék. Jó reggelt augusztus 10-én. Pontosan 40 éve a mai napon rendeztek először Forma 1-es futamot a Hungaroringen, illetve 1841-ben Sopronban kőeső esett a Magyar Kurír akkori híradása szerint. Sokan meteoritokra gyanakodtak, az igazság viszont az volt, hogy a talajban lévő apró köveket egy forgószél felkapta, felhordta a magasabb régiókba, majd amikor a vihar ereje lankadni kezdett, a kövek visszahullottak, záporoztak a talajra. További érdekességek augusztus 10-éről. Egy picit később addig szólnak a legjobb zenék, most Justin Timberlake-i a Can't Stop the Feeling a Best-en.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, ha a legjobb zenék a hét eleje, még 35-36 fokokat hoz, a hét közepén pedig egy újabb száraz hidegfront mérsékli 5-6 fokkal a levegőt. Részletes időjárás jelentés a hírek végén, aztán indítom Britney Spears dalát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Kánikula lesz ma, szélre, csapadékra nem számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jövő június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják ki. A korábbi 100%-os teljesítési követelményt pedig 75%-ra módosítják. A tárca vezető hangsúlyozta, hogy a program jelentős segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett hosszú távú gondozásában. A férfiaknál és a nőknél is Magyarország nyerte az aranyérmet csapatban az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon az összesített egyéni teljesítmények alapján. A férfiak döntőjében Tamás Botond ezüstérmet szerzett, Szép Balázs 11., Koleszár Mihály 12. helyen végzett. A nőknél Guzi Blanka bronzérmes, Bauer Blanka 4. lett, míg Erdős Rita a 12. helyen zárt. A szerb elnökkel tárgyalt Belgrádban Volodymyr Zelenszkij, ukrán államfő. A tanácskozás után Alekszandr Vučić elmondta, hogy Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását és Európai Uniós csatlakozását. A két ország pedig a gazdasági, energetikai, mezőgazdasági és infrastruktúrális együttműködés erősítésére törekszik. Vegyszer túladagolás miatt 6 embert, köztük 2 gyermeket kórházba vittek az Igali gyógyfürdőből. A létesítményben nagy mennyiségű klór került az egyik medencébe, ezért többen rosszul lettek. A mentők 14 vendéget vizsgáltak meg. A polgármester szerint technikai probléma miatt kerülhetett több vegyszer a vízbe. Az érintett medencét átmenetileg lezárták, a helyszínen méréseket végeztek. A fürdő többi része továbbra is zavartalanul működik. Hárman vesztették életüket az elmúlt héten pusztító szabadtéri tüzekben, közölte a katasztrófa védelem helyettes szóvivője. Dóka Imre szerint idén eddig több mint 9700 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, 66-an megsérültek, és a lángok eddig már csaknem 100 millió négyzetméternyi területet perzseltek fel. Végül a várható időjárásról. Ma országszerte napos, száraz, kánikulai időre számíthatunk. Délután főként a Dunántúl nyugati és északnyugati részén jelenhet meg több felhő. Az Alpok alján pedig kis eséllyel egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat. A Dunántúl északnyugati felén helyenként megélénkülhet a déli-délnyugati szél. A legmelegebb órákban 33 és 38 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejt.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 10-én hétfőn, Lőrinc napja van. Sok boldogságot kívánok a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. 117 éve a mai napon megszületett Leo Fender, hangszertervező, a Fender cég alapítója. Mi lett volna, gondoljunk csak bele, mondjuk Jimi Hendrix-el vagy Mark Knopflerrel, ha nincs Leo Fender. 40 éve ezen a napon először rendeztek világbajnoki Forma 1-es futamot a Hungaroringen. 1959. augusztus 10 megszületett Rosanna Arquette, amerikai színésznő, olyan filmek sztárja, mint a Kétségbeesve keresem Susant, a Nagy kékség, a Bérgyilkos a szomszédom, vagy a Ponyvaregény. Ma 66 éves Antonio Banderas spanyol színész, többek között a Bérgyilkosok, a Zorro állarca vagy a Desperado sztárja. 1961-ben a mai napon született John Ferris, ausztrál dobos, az In Excess alapító tagja. 62 éve a mai napon született Nene Cheri, svéd énekesnő dalszerző. Legnagyobb slágere a Buffalo Stance és a Jusson Dorral közösen előadott Seven Seconds. A sort a 97-es születésű amerikai reality sztár és modell Kylie Jenner zárja. Sok boldogságot még egyszer az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És egy gyors közlekedési info Tibitől, azt írja: M0 gyárnál M5 felé brutál dugó baleset miatt a másik oldalon meg bámészkodnak. Köszönjük szépen, 0620 55 55 155 ide jött. Rögtön 8 óra, érkeznek a friss hírek, a következő fél órában pedig itt lesz majd Michael Bublé. És Zséda is.
2: Szeretem a lélegzetet, lendületét.
1: Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
5: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
6: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Kánikula lesz ma, szélre, csapadékra nem számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jövő június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják ki. A korábbi 100%-os teljesítési követelményt pedig 75%-re módosítják. A tárca vezető hangsúlyozta, hogy a program jelentős segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett hosszú távú gondozásában. A férfiaknál és a nőknél is Magyarország nyerte az aranyérmet csapatban az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon az összesített egyéni teljesítmények alapján. A férfiak döntőjében Tamás Botond ezüstérmet szerzett, Szép Balázs 11., Koleszár Mihály 12. helyen végzett. A nőknél Guzi Blanka bronzérmes, Bauer Blanka 4. lett, míg Erdős Rita a 12. helyen zárt. A szerb elnökkel tárgyalt Belgrádban Volodymyr Zelenszkij, ukrán államfő. A tanácskozás után Alekszandr Vučić elmondta, hogy Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását és Európai Uniós csatlakozását. A két ország pedig a gazdasági, energetikai, mezőgazdasági és infrastruktúrális együttműködés erősítésére törekszik. Példanélkülinek nevezte az elmúlt napok fogyasztás csökkentő összefogását a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István ismertette, hogy a felmérések szerint a magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez. A tárca vezető felhívta a figyelmet arra, hogy a tudatos energiahasználattal felelősebben lehet gazdálkodni a közös erőforrásokkal. Ezt a hozzáállást érdemes a mindennapokban is megőrizni, tette hozzá. Több mint 200 embert, köztük turistákat is ki kellett menekíteni a Gardatónál keletkezett tűz miatt Észak-Olaszországban. A lángok szombat este csaptak fel a kedvelt kirándulóhely nyugati partján lévő egyik faluban. Az oltáshoz egy repülőgépet és egy helikoptert is bevetettek, de a tüzet vasárnapig nem sikerült megfékezni. Végül a várható időjárásról. Ma országszerte napos, száraz, kánikulai időre számíthatunk. Délután főként a Dunántúl nyugati és északnyugati részén jelenhet meg több felhő. Az Alpok alján pedig kis eséllyel egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat. A Dunántúl északnyugati felén helyenként megélénkülhet a déli-délnyugati szél. A legmelegebb órákban 33 és 38 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen
2: slágerei. Kezeket föl, kinek a kedvenc napja a hétfő? Nem látok egyet, csak ott egyet, igen, Eros Ramazzotti, Il mio giorno preferito, azaz a kedvenc napom, címmel ő indítja ezt az órát, 6 perccel múlt 8, jó reggelt, jó hetet kívánok augusztus 10-én, tehát hétfőn, sok boldogságot a lőrinceknek és a szülinaposoknak, Max M. Levente vagyok.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók autópályáinkról. Felborult egy kamion az M1-esen Hegyeshalom felé Mosonmagyaróvárnál, a 155-ös kilométernél mindkét oldalon a leállósávon halad a forgalom, a határ felé már több mint 5 kilométeres a dugó. És sokkal nagyobb az M0-áson az M5-ös felé Gyálnál, szintén baleset az oka, a másik oldalon pedig a bámészkodók miatt lassul le a pálya és akadozik a forgalom. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620-55-55-155-re. Úgy tűnik, a sztároknak bejön a hétfő. Az óra elején Eros Ramazzotti énekelte a Kedvenc napom című slágerét, most pedig jön az It's a Beautiful Day-jel Michael Bublé a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Right about now.

0: Best FM, a legjobb zenék. Nem arról volt szó, hogy vége, hogy hidegfront és lehűlés. Hát ehhez képest forró idővel indul a hét, majd szerdára száraz hidegfront mérsékli a nagy meleget 5-6 fokkal, addig viszont ma és holnap még 34-35 fok is lehet. Valahol tehát újabb adag meleget konzerváltak, és most ez a konzerv kinyílt. Kent Heat címmel a Jamiroquai dala is itt lesz a friss hírek után. Mindjárt 8:30, jó reggelt!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Kánikula lesz ma, szélre, csapadékra nem számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jövő június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják ki. A korábbi 100%-os teljesítési követelményt pedig 75%-ra módosítják. A tárca vezető hangsúlyozta, hogy a program jelentős segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett hosszú távú gondozásában. A férfiaknál és a nőknél is Magyarország nyerte az aranyérmet csapatban az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon az összesített egyéni teljesítmények alapján. A férfiak döntőjében Tamás Botond ezüstérmet szerzett, Szép Balázs 11., Koleszár Mihály 12. helyen végzett. A nőknél Guzi Blanka bronzérmes, Bauer Blanka 4. lett, míg Erdős Rita a 12. helyen zárt. A szerb elnökkel tárgyalt Belgrádban Volodymyr Zelenszkij, ukrán államfő. A tanácskozás után Alekszandr Vučić elmondta, hogy Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását és Európai Uniós csatlakozását. A két ország pedig a gazdasági, energetikai, mezőgazdasági és infrastruktúráris együttműködés erősítésére törekszik. Hárman vesztették életüket az elmúlt héten pusztító szabadtéri tüzekben, közölte a katasztrófa védelem helyettes szóvivője. Dóka Imre szerint idén eddig több mint 9700 szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak, 66-an megsérültek, és a lángok eddig már csaknem 100 millió négyzetméternyi területet perzseltek fel. Több mint 200 embert, köztük turistákat is ki kellett menekíteni a Gardatónál keletkezett tűz miatt Észak-Olaszországban. A lángok szombat este csaptak fel a kedvelt kirándulóhely nyugati partján lévő egyik faluban. Az oltáshoz egy repülőgépet és egy helikoptert is bevetettek, de a tüzet vasárnapig nem sikerült megfékezni. A Tiszába csúszott és elmerült egy autó Tiszadob térségében, a Pontonhíd mellett, közölte a katasztrófa védelem. Hozzátették, hogy a jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba, a vezetője ki tudott úszni a partra. Végül a várható időjárásról. Ma országszerte napos, száraz, kánikulai időre számíthatunk. Délután főként a Dunántúl nyugati és északnyugati részén jelenhet meg több felhő. Az Alpok alján pedig kis eséllyel egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat. A Dunántúl északnyugati felén helyenként megélénkülhet a déli-délnyugati szél. A legmelegebb órákban 33 és 38 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Dust FM, a legjobb zenék. Forrósággal indul a hét ma, és holnap még 35 fok körüli maximumra. Sok napsütésre készülhetünk, esni nem fog. Szerdán jön egy száraz hidegfront, ami mérsékli majd 5-6 fokkal a kánikulát. Vannak ezek a száraz hidegfrontok, mint amilyen az előző is volt. Volt, ahol persze esett az eső, de nálunk például a főváros nyugati agglomerációjában nem. És a szerdai is ilyen lesz, száraz hideg front, szóval kánikulává szelidült a forróság, így indul az új hét, és persze a legjobb zenékkel a 90-es és 2000-es évekből. Simply Red, In There A Lot Of Love, a Besten, jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Most már két baleset is nehezíti a haladást az M0-áson az M1-es felé. Egy korábbi Gyálnál, az újabb pedig Sziget-Szent Miklósnál. Jó utat, rögtön 9 óra, jönnek a friss hírek, aztán All Summer Long címmel többek között Kid Rock slágere. És hozom a jazz meg azt is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Fánikula lesz ma, szélre, csapadékra nem számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jövő június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják ki. A korábbi 100%-os teljesítési követelményt pedig 75%-re módosítják. A tárca vezető hangsúlyozta, hogy a program jelentős segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett hosszú távú gondozásában. A férfiaknál és a nőknél is Magyarország nyerte az aranyérmet csapatban az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon az összesített egyéni teljesítmények alapján. A férfiak döntőjében Tamás Botond ezüstérmet szerzett, Szép Balázs 11., Koleszár Mihály 12. helyen végzett. A nőknél Guzi Blanka bronzérmes, Bauer Blanka 4. lett, míg Erdős Rita a 12. helyen zárt. A szerb elnökkel tárgyalt Belgrádban Volodymyr Zelenszky, ukrán államfő. A tanácskozás után Alekszandr Vučić elmondta, hogy Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását és Európai Uniós csatlakozását. A két ország pedig a gazdasági, energetikai, mezőgazdasági és infrastruktúrális együttműködés erősítésére törekszik. Változik az állami földek átmeneti hasznosításának rendje. A jövőben előre meghirdetett nyilvános szempontrendszer alapján választják ki a földhasználókat, illetve az előírt minimumnál magasabb összegű használati díjat is meg lehet majd ajánlani. Utóbbi az elbírálás során előnyt jelenthet. A megváltoztatott kritériumok kedveznek az állattartóknak, a fiatal gazdáknak és a Vizet a tájba program résztvevőinek. A jelentkezéseket szeptember 6-áig várják. Spanyolországban véletlenszerűen ellenőrzik az Olaszországból repülővel és hajóval érkezőket. A szeptember 17-éig érvényes szabályozást azután vezették be, hogy a római kormány a hónap eleje óta hasonlóan jár el a spanyol területekről érkező utasokkal szemben a nemrég történt ceutai tömeges határsértés miatt. Végül a várható időjárásról. Ma országszerte napos, száraz, kánikulai időre számíthatunk. Délután főként a Dunántúl nyugati és északnyugati részén jelenhet meg több felhő. Az Alpok alján pedig kis eséllyel egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat. A Dunántúl északnyugati felén helyenként megélénkülhet a déli-délnyugati szél. A legmelegebb órákban 33 és 38 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ahogy a hírek előtt is mondtam, összesen több mint 10 kilométeres a dugó az M0-áson az M1-es felé, balesetek miatt Gyálnál és Szigetszentmiklósnál, és ugyanekkor a szakaszon kell torlódásra készülnie annak, aki a határ felé tart az M1-esen. Felborult egy kamion Moson-Magyaróvárnál. Jó utat, ha a dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155, 6 perccel múlt 9, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Dolgoznak az M7-esen a Balaton felé Baracskánál. 4-5 kilométeres ott a torlódás. Egy kicsivel nagyobb az M0-áson az M1-es felé, a Dunaharasztinál nemrég történt baleset miatt. És továbbra is 10 kilométeren haraszol a pálya az M1-esen Hegyeshalom felé, egy korábban Mosonmagyaróvárnál felborult kamion miatt. Jó utat, a közlekedési infóga 0620 55 55 155-re jönnek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Úristen, micsoda hang! Best FM a legjobb zenék. Whitney Houston énekelt, aki bekerült azon világsztárok sorába, akik saját Barbie babát kaptak. Az énekesnő ezzel olyan legendákhoz csatlakozott a Barbie Signature sorozatban, mint David Bowie, Diana Ross vagy Tina Turner. Ez pedig már Bob Marley dala, Jammin' MC Light-tal a Best

Ezt a fem a legjobb zenék forrósággal indul a hét, 34-35 fokok ma is, holnap is szerdán száraz hidegfront enyhíti 5-6 fokkal a kánikulát. Jön a Honey Beast, a Besten, jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Véget ért egy újabb óra, és véget ér lassan a hétfő reggel. Délelőtt is szólnak viszont a legjobb zenék, például az Alice DJ-től. Vagy a Hooligans-től. Jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Kánikula lesz ma, szélre, csapadékra nem számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jövő június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják ki. A korábbi 100%-os teljesítési követelményt pedig 75%-ra módosítják. A tárca vezető hangsúlyozta, hogy a program jelentős segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett hosszú távú gondozásában. A férfiaknál és a nőknél is Magyarország nyerte az aranyérmet csapatban az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon az összesített egyéni teljesítmények alapján. A férfiak döntőjében Tamás Botond ezüstérmet szerzett, Szép Balázs 11., Koleszár Mihály 12. helyen végzett. A nőknél Guzi Blanka bronzérmes, Bauer Blanka 4. lett, míg Erdős Rita a 12. helyen zárt. A szerb elnökkel tárgyalt Belgrádban Volodymyr Zelenszkij, ukrán államfő. A tanácskozás után Alekszandr Vučić elmondta, hogy Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását és Európai Uniós csatlakozását. A két ország pedig a gazdasági, energetikai, mezőgazdasági és infrastruktúrális együttműködés erősítésére törekszik. Minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrár támogatások egy részét, jelentette be az agrár és élelmiszer gazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy az első előrehozott utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. Elsőként a tejhasznú tehéntartók támogatása érkezik meg, majd augusztus végén az alap és újraelosztó támogatást is elkezdik utalni. Ennek köszönhetően összesen több mint 105 milliárd forint juthat el a gazdálkodókhoz. Spanyolországban véletlenszerűen ellenőrzik az Olaszországból repülővel és hajóval érkezőket. A szeptember 17-éig érvényes szabályozást azután vezették be, hogy a római kormány a hónap eleje óta hasonlóan jár el a spanyol területekről érkező utasokkal szemben a nemrég történt ceutai tömeges határsértés miatt. Végül a várható időjárásról. Ma országszerte napos, száraz, kánikulai időre számíthatunk. Délután főként a Dunántúl nyugati és északnyugati részén jelenhet meg több felhő. Az Alpok alján pedig kis eséllyel egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat. A Dunántúl északnyugati felén helyenként megélénkülhet a déli-délnyugati szél. A legmelegebb órákban 33 és 38 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen
2: az első Stephanie Germanottától, művész nevén Lady Gagától, aki csodagyereknek számított, 4 évesen már zongorázott. Egyébként mielőtt saját karrierét elindította volna, olyan előadóknak írt dalokat, mint a Pussycat Dolls, Britney Spears, a New Kids on the Block, vagy Jennifer Lopez. 5 perc elmúlt 10, hello! Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

These sounds fall into my mind. Ezek a hangok jutnak eszembe, Westepem a legjobb zenék. Legalábbis a 90-es és 2000-es évekből. Kenny Dope és a Bucketheads közöse indult el The Bob, These sounds fall into my mind címmel. Ha pedig hétfő, akkor az ezredforduló legnagyobb classic house trackjei forognak a Night Shiftben 6-tól a házigazdától, White Boytól, itt a Besten, 7-től pedig a lemezjátszók mögött, Lauer Christian.

0: we'll get back to you.
1: Best FM, a legjobb zenék, sajnos balesetekkel indult több helyen a hét. Az M1-esen még a reggeli órákban Mosonmagyaróvárnál, a Hegyeshalomfelé vezető oldalon felborult egy kamion, csak a leálló sáv járható, továbbra is 7-8 kilométeres a torlódás. Az M5-ösön Szeged felé az elválasztó sáv növényzetét vágják, a 24-es és a 30-as kilométer között a belső sávot lassan mozgó munkagép foglalja el, 2-3 kilométeres az araszoló kocsisor, és lassabb az M7-es is a Balaton felé Martonvásár és a Velencei tó között, ahol a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki. Jó utat!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 90-es és 2000-es évek, amikor... Kinek milyen emlékei maradtak meg a 90-es és 2000-es évekből, legyenek bármilyenek is, a korszak zenéi biztosan felszínre hozzák majd a következő órában is, akár csak Akon dala, a Locked Up. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 11 óra, a friss hírek után szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Visszakapcsolnak még egy paksi turbinát. Két medvetámadás is volt hétvégén Szlovákiában. Egész héten meleg, napos idő várható majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Még egy turbina termelhet estétől Pakson, az atomerőmű második blokkjának hármas turbinája is elindulhat, ezt a miniszterelnök közölte a Facebookon. Magyar Péter azt írta, a Duna vízszintje reggel 19 cm-rel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Így elkezdődött a paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Az alacsony vízállás miatt az erőműben most csak egyetlen turbina üzemel. Újra összeül az országgyűlés. Múlt héten az extrém hőség és az energiatakarékosság miatt nem tartották meg a rendkívüli ülést, most azonban ismét összegyűlnek a képviselők. Ma délután egykor látnak munkához. Két új fideszes honatja is esküt tehet, majd bizottsági jelentések és módosító javaslatok vitái következnek. A parlament a tervek szerint holnap szavaz az új köztársasági elnökről. Egy nap alatt két súlyos medvetámadás is történt Szlovákiában. A Turóczentmártoni járásban szombat este egy kerékpárosra rontott rá egy vadállat egy erdei magánúton. A férfi a belépni tilos tábla ellenére hajtott be oda. A sérültnek sikerült elmenekülnie. Megműtötték, állapota stabil. Másnap este a Nagy Turányi autópálya kijáratnál találtak egy sérült férfit. Őt súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. Egy nőstény medve tépte meg, az állatot és két bocsát később kilőtték. Érkezik a nyár leglátványosabb meteorraja. Az augusztusi csillaghullás a Perszeidák meteorrajnak köszönhető. Az idei csúcs 12-én, azaz szerda éjjel lesz, mondta rádiónknak Király Amanda, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A Perszeidák meteorraj különösen látványos lesz, hiszen újholdra esik, és a holdnak a fénye az nem fogja elvakítani a szemünket, ezért sokkal többet meg tudunk pillantani sötétségbolt alatt. Aki esetleg vidéken él, vagy vidéken nyaral, felpillantva az égre, természetesen olyan helyen, ahonnan jól látszik az égbolt, számos, akár óránként 70-90 hullócsillagot is megszámolhat.
1: Felhő eleinte csak mutatóban lesz az égen, aztán az északnyugati északi tájakon a felhőzet már egyre jobban szűrheti a napsütést. Némi csapadék legfeljebb az északnyugati határ szélen fordulhat elő. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A levegő 32-37 fokig melegszik. Holnap a felhők mellett nagyrészt napos időre készülhetünk, kevés helyen jöhet csak zápor, zivatar. A hajnali 16-22 fok után 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Megasztáros, X-faktoros stílusban. Aki biztosan itt lesz velünk ebben az órában, az nem más, mint Kylie Minogue! De rajta kívül énekel Rúzsa Magdi, jön a Sweetbox és az Everything's Gonna Be Alright. Hozom segít, de csak Christina Aguilera után. In No Other Man, 4 perc múlt 11, hello, Max M. Leventa vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Mark Morrisonnal megyünk tovább, aki hazájában, Angliában vezette annó 96-ban ezzel a dallal a slágerlistát, míg a Billboardon a második helyig jutott. Egyébként ő az első és egyetlen európai előadója a legendás amerikai hip-hop kiadónak, a Death Row Recordsnak, Dr. Dre és Snoop Dogg kiadójának.

0: Best FM, a legjobb zenék. Továbbra is brutális dugó van az M1-esen Hegyeshalom felé, ahol még reggel Mosonmagyaróvárnál felborult egy kamion, csak a leállósáv járható, 10-12 kilométeres a torlódás. Érdemes az egyes főúton kerülni, azt hiszem egyértelmű. Lébénynél még lehajthat, aki szeretne. Erős a forgalom az M7-esen, a Balaton irányába Érd és Székesfehérvár között szakaszosan torlódnak az autók, ráadásul Martonvásár és a Velencei tó között a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki. A 35-ös és a 45-ös kilométer között az aktuális munkaterületnél a leállósávot zárják le, de alkalmanként egy rövid időre a külső sáv forgalmát is megállíthatják. Jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtése.

0: legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is átveszi a stafétát Majoros Rita. Jönnek a legfrissebb hírek augusztus 10 hétfő. Ma és holnap még kánikula 35 fok körüli maximumokkal, sok napsütéssel, csapadék nélkül. Szerdán jön egy száraz hideg front és kb. 5-6 fokkal hűti majd a levegőt. Részletes időjárás jelentés a hírek végén. Aztán Rita, Alexandra Burke és Florida közösét indítja majd a Bad Boys-t. Jó étvágyat az ebédhez. Találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Újraindítják a Paksi atomerőmű egyik turbináját. Gond van a játszóterek harmadával. Esőre nincs sok esély. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Még egy turbina termelhet estétől Pakson. Az atomerőmű második blokkjának hármas turbinája is elindul. Ezt a miniszterelnök közölte a Facebookon. Magyar Péter azt írta, a Duna vízszintje reggel 19 centivel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Így elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Az alacsony vízállás miatt az erőműben egyelőre csak egyetlen turbina üzemel. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek harmada. A fogyasztóvédők közterületi játszótereket, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban kialakított játszótereken is. Az első fél évben mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg. A terek 37%-ánál, illetve az eszközök 35%-ánál találtak hibát. Emiatt mostanáig mintegy 14 millió forint bírságot szabtak ki. Rekordkorán végeztek a gazdák az aratással. A korábbiakhoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett, mondta rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Július 10-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárazság asszály miatt hamarabb is kezdődtek a munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4 millió 100 ezer tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben, és őszi árpában is, azt lehet mondani, hogy 3-400 ezer tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy amit az előző években megszoktunk.
1: Erdőtűz tombol Andalúziában. 8000 hektáron pusztítanak a lángok, emiatt 6 településről 500 embert evakuáltak. A tűzoltók 2 aktív tűzfronttal küzdenek. Tegnap mintegy 500 szakember vett részt a munkában. A levegőből 26 járművel oltották a tüzet. Spanyolországban idén már 40 jelentős erdőtüzet regisztráltak. Ezek mintegy 200 000 hektárnyi területet érintettek. A szinte zavartalanul napos idő után, főleg az északnyugati északi tájakon már megjelenhetnek felhők, de zápor, zivatar inkább csak a határvidéken fordulhat elő. A levegő 32-37 fokig melegszik. Késő este 20-29 fokra számíthatunk. Holnap a felhők mellett nagyrészt napos időre készülhetünk, kevés helyen jöhet csak zápor, zivatar. A hajnali 16-22 fok után napközben 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás napot, kellemes délután, szuper hétfőt kívánok mindenkinek, és könnyű akadályokat a hétre. Majoros Rita vagyok, Levinek jó pihenést kívánok, átveszem a stafétát, és a következő 6 órában velem tölthetik az idejüket. Hát remélem, hogy ez jó hír, az még talán jó, hogy a Coldplay is érkezik hamarosan, Alexandra Burke pedig már nyitja is az órát, jön a Bad Boys Floridával.

Best FM a legjobb zenék. Hogy alakult a hétvége? Remélem, hogy jól érezték magukat, és ki tudták magukat pihenni, ki tudtak egy kicsit kapcsolódni. Én tegnap egy barátnős szülinapon voltam, egy ilyen kis hajókiránduláson, fergeteges volt, pont így a félig naplementében. Hát nagyon-nagyon jól szórakoztunk, úgyhogy ez egy kicsit így már megalapozta a hétfőmet is. Remélem, hogy önöknél is jó hangulatban telt az elmúlt két nap, és hogy itt vannak velem egész délután, és hallgatjuk együtt a legjobb zenéket. Ha valakinek egy picit kevésbé volt jó a hétvége, akkor azért maradjon, ha valaki pedig tovább vinné a hétvégi lendületet, akkor azért mindenki megtalálja ma is a kedvencét. Én pedig igyekszem a legjobb zenéket hozni jó hangulatban, és akár munka mellé, útközben, vagy éppen csak úgy lazulásképp hallgatni. Mondjuk Rosella dalát, jön az Everybody's Free, itt lesz majd Mario Winans is, hozok napkérdését, jövök közlekedési információkkal, de előtte még Jennifer Lopez dalával If You Had My Love, itt a Best FM-en, legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék. Az utakon járnak, ma is számítok önökre, látnak valamit, tapasztalnak valamit az utakon. Köszönöm, ha megírják, hogy felhívnak. A számunk nem változott, 0620-55-55-155-ös. Erős a forgalom az M7-esen, ezt írja Laci. Letenye felé méghozzá Érd és Székesfehérvár között torlódnak az autók. Ráadásul Martonvásár és a Velencei tó között veszélyes fákat vágnak ki. 35-ös, 45-ös kilométerek között a munkaterületnél a leállósáv ilyenkor zárva van, úgyhogy alkalmanként egy rövid időre a külső sáv forgalmát is megállítják, ezzel kell számolni. 0620-55-55-155, még egyszer a számunk, én itt számolok az önök üzeneteivel is. Ha bárki lát valamit az utakon, megköszönöm, ha gondol ránk. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Imádom énekelni ezt a dalt, ez volt Blaze és Diaz, és a Minden másképp lesz. Közben pedig elérkeztünk egy órához, jönnek mindjárt a legfrissebb hírek, pár percünk van még, utána pedig ne jó érkezik, és a Sexy Love. És jön majd a 4-es Street is, és az üzenet a távolból.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Estétől még egy turbina termelhet Pakson. Adjunk inni a madaraknak. Az előrejelzések szerint a száraz meleg idő kitart. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Még egy turbina termelhet estétől Pakson, elindul majd az atomerőmű második blokkjának hármas turbinája is. Ezt a miniszterelnök közölte a Facebookon. Magyar Péter azt írta, a Duna vízszintje reggel 19 centivel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Így elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Az alacsony vízállás miatt az erőműben jelenleg csak egyetlen turbina üzemel. Újra összeül az országgyűlés. Múlt héten az extrém hőség és az energiatakarékosság miatt nem tartották meg a rendkívüli ülést, most azonban ismét összegyűlnek a képviselők. Ezekben a percekben látnak munkához. Ma két új fideszes honatja is esküt tehet, majd bizottsági jelentések és módosító javaslatok vitái következnek. A parlament a tervek szerint holnap szavaz az új köztársasági elnökről. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz idő miatt kevesebb helyen találnak vizet, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Itt elsősorban a lakókörnyezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is, tehát madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami viszonylag sekélyebb vizet biztosít. Ha mélyebb edét rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágak, köveket.
1: Történelmi mélypont közelében van több folyó vízállás a Horvátországban. Rendkívül alacsony például a Duna és a Dráva szintje. Utóbbinál az alacsony vízállás miatt nagy homokpadok kerültek felszínre. Ezek elzárják a hajózó utat, így a hajók nem tudnak bejutni eszékre. Az Orljava vízállása mindössze 3 centi, a folyó a következő napokban akár teljesen ki is száradhat. A szakemberek szerint ugyanis egyelőre nem várható jelentős csapadék utánpótlás. Felhő eleinte csak mutatóban lesz az égen, aztán az északnyugati északi tájakon a felhőzet már egyre jobban szűrheti a napsütést. Némi csapadék legfeljebb az északnyugati határszélen fordulhat elő. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A levegő 32-37 fokig melegszik. Holnap a felhők mellett nagyrészt napos időre készülhetünk, kevés helyen jöhet csak zápor, zivatar. A hajnali 16-22 fok után 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Délután 1 óra múlt, lassan 5 perccel megy tovább a hétfő, én pedig csodás napot kívánok mindenkinek. Majoros Réta vagyok ebben az órában is. A legjobb zenéket kiválogattam össze, és kerestem ki a 90-es, 2000-es évekből, mint a Simply Red és a Sunrise például, vagy Ne jó és a Sexy Love. Utóbbival már indul is az óra. Szép napot!
0: Best FM!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

BestFM a legjobb zenét, meg is hoztam a nap témáját. A közvetlen szomszédommal találkoztam a minap, és pont azt mondta, hogy nagyjából egy éve vagyunk szomszédok, hogy fú, hát bocs, hogyha a múltkor egy kicsit hangos volt, mert hogy áthívott pár haverját, és hogy ha esetleg egy kicsit hangosak voltak, akkor elnézést kér. De egyébként bevallom őszintén, egyáltalán nem hallottam az előző estéből semmit, lehet, hogy azért, mert füleset zenét hallgattam, vagy szimplán észre sem vettem, de én tényleg nem vagyok az a szomszéd, aki az ilyesmikért szól. Nyilván, ha hajnali 4-kor is még ordítanának, akkor azért igen, de erről egyáltalán nem volt szó. És pont emiatt jutott eszembe az, hogy vajon milyen egy tökéletes szomszéd. Bár talán tökéletes szomszéd nincs, de milyen egy igazán jó szomszéd? Szól, hogyha valami van, vagy pont, hogy nem szól? Tudunk neki mondjuk kulcsot adni, hogy virágokat locsoljon? Ilyen egyáltalán létezik még manapság? Szóval mitől jó egy jó szomszéd? Ma délután erre vagyok kíváncsi, és jöhetnek a tapasztalatok, vélemények. 0620

0-30-55-55-55-55. Ha valaki jó szomszédnak tartja magát, én azt gondolom, azt is nyugodtan megírhatja. Én azt gondolom, hogy jó szomszéd vagyok, talán pont attól, mert közreműködő vagyok, szívesen segítek, ha arról van szó, nem is tudom akár felcipelni csomagokat az idősebbeknek, vagy nem vagyok túl hangos lakó sem, vagy legalábbis remélem, bár az alattam lakó szerintem néha azért a magas sarkúban járkálást nem annyira csípi, de talán ez a legnagyobb probléma. Szóval 0-20-55-55-155 jöhetnek az üzenetek, és mellé pedig Sheryl Crow és az All I Wanna Do. Itt a Best FM-en. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az úton lévőknek, hozom a legfrissebb útinfókat. Azt kaptam az M5-ösről, hogy Szeged felé Őrkén térségében javítják a burkolatot az 53-as kilométernél, így csak egy sáv járható, és már több kilométeres a torlódás. A hajnali órákban felborult egy kamion az M1-esen, Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében. 155-ös kilométernél a határ felé továbbra is csak a leálló sáv járható, úgyhogy így közel 10 kilométeres a torlódás ott. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a külső sávon halad a forgalom, így ezen az oldalon úgy olyan 2 kilométeres araszolásra kell számítani. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek van még útinfója, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Jó, tehát mindenkinek is balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: Voltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt kívánok mindenkinek, pár perc múlva délután 2 óra lesz már, úgyhogy tényleg nagyon pereg ez a hétfő. Menjünk is neki a következő órának. Whitney Houstonnal jön az I'm Every Woman. És itt lesz a Bombon is, és a hétvégi királylány.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A szokottnál kevesebb gabona termett tájfuntomból Kínában. Nálunk egyelőre nem sok csapadék várható, marad a meleg idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Rekordhamar végeztek a gazdák az aratással. A korábbiakhoz képest viszont 2 millió tonnával kevesebb gabona termett, mondta a rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Július 10-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárazság asszály miatt hamarabb is kezdődtek az munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4 millió 100 ezer tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben, és őszi árpából is azt lehet mondani, hogy 3-400 ezer tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy mint az előző években megszoktunk.
1: Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek harmada. A fogyasztóvédők közterületi játszótereket, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban kialakított játszótereken is. Az első fél évben mintegy 3000 eszközt vizsgáltak meg. A helyszínek 37%-ánál, illetve az eszközök 35%-ánál találtak hibát. Emiatt mostanáig mintegy 14 millió forint bírságot szabtak ki. Harci gépeket kellett bevetni Donald Trump golf központja fölött. Az amerikai elnök itt töltötte a hétvégét, így a New Jersey államban lévő létesítménynél ideiglenes repülési korlátozásokat vezettek be. Két repülő mégis odatévedt tegnap. Ezeket az amerikai légierő vadászgépei kísérték ki a lezárt légtérből. Azt nem közölték, hogy milyen járművekről van szó. Fennakadásokat okoz a Delfin tájfun Kína több térségében. A heves esőzések és viharok eddig az ország keleti és középső részét érintették. Sanghajban például a víz utcákat öntött el, a város két repülőterén pedig csaknem 1000 járatot töröltek. A tájfun maradványai most észak felé tartanak. Pekingbe, Tianjinbe vagy Hopeibe is jelentős esőzéseket vihetnek. A hatóságok árvízveszélyre, földcsuszamlásokra figyelmeztettek. A szinte zavartalanul napos idő után, főleg az északnyugati északi tájakon már megjelenhetnek felhők, de zápor, zivatar inkább csak a határvidéken fordulhat elő. A levegő 32-37 fokig melegszik. Késő este 20-29 fokra számíthatunk. Holnap a felhők mellett nagyrészt napos időre készülhetünk, kevés helyen jöhet csak zápor, zivatar, a hajnali 16-22 fok után napközben 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Mitől lesz valaki jó szomszéd? Ma délután ez a nap kérdése. Jöhetnek akár a saját tapasztalatok is a 0-20-55-55-155-re, na meg a legjobb zenék. Úgyhogy Whitney Houston érkezik mindjárt, és az I'm Every Woman, de jön Eminem is Dido-val, most pedig Danny Minogue és az I Begin to Wonder. 2 óra múlt 5 perccel.

0: lehet az itt a
1: gyors. Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy milyen a jó szomszéd, vagy mitől lesz valaki jó szomszéd? Már csak úgy záporoznak az üzenetek. Kati azt írja, a jó szomszéd szerintem az, aki figyel a másikra, de nem akar beleavatkozni az életébe. Ha kell, segít, ha pedig nem kell, akkor békén hagy. Szerintem ez egy tökéletes leírás. Írt Peti is, nálam az a jó szomszéd, akinek lehet kölcsön kér, akitől lehet kölcsön kérni egy kis cukrot, és nem úgy adja oda, mint hogyha a fél kamráját kértem volna el. Nagyon jó. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, de Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, sőt kikerült egy poszt is a kérdéssel, úgyhogy várom a válaszokat. Cserébe hozok egy kis Red Hot Chili Peppers-t. Under the Bridge, itt a Best FM-en. So

0: Budapest FM, a legjobb zenék, vigyázom mindenki magára az utakon. A hajnali órákban felborult egy kamion az M1-esen Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében. A 155-ös kilométernél továbbra is csak a leállósáv járható. 20 kilométeres már a torlódás. Aki teheti, a 129-es jelű Sopron, Csorna, Szombathely és a 160-as jelű Moson-Magyaróvár csomópontok között kerüljön az 1-es főúton, mert az autópályán maradva a határ felé lényegesen, sőt nagyon hosszú lesz a menetidő. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a külső sávon halad a forgalom, itt úgy nagyjából 3 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ide várom továbbra is az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Dörög a hétfő délután elég komoly tempóval, remélem, hogy ez érvényes az egész napra, eddig kedves bajai hallgatók. Itt a Besten, a 94.3 Best FM-en jelentkezem. Egészen este 6 óráig a jó zenékkel, sőt a legjobb zenékkel. A nevem Oleg Csongor, és indítja az első közös órát a Duck Souls. A dal a Barbara Streisand.
0: 94.3

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

Ez a 94.3 Best FM, a legjobb zenék, tartalmas hétfő délutánt kívánok mindenkinek, sokan melóznak még nyilvánvalóan, így a délután kellős közepén, úgyhogy kitartás baljai hallgatók, én Oleg Csongor vagyok, és nézzük, hogy kedden milyen időnk lesz itt a déli ország részben. Ha iszik, ha nem, fókuszban a napsütés, viszont elég sok fejegységen fátyül és gomoly felhők zavarják majd itt a déli ország részben szintén. Utózápor, esetleg gyenge zivatar kialakulhat, ami a csapadékot illeti, de komolyabb országos eső továbbra sem várható. És napközben északnyugatira északira fordul majd a szél, élénk helyenként erős lökések is kísérik. Kora reggel kapjuk már ezt a 16-20 fokot, délután pedig 32-38 fok körül alakul a csúcsérték. A pollen terhelés változott, mégpedig jó irányba, a csalánfélék pollen koncentrációja már csak közepes tartományban van jelen a levegőben, a többi növény pollen szintje pedig olyan alacsony, hogy komolyabb tüneteket szerencsére nem okoz. Most a CNC Music Factory slágerét játszom a besten, a dal címe Gonna Make You Sweat.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Kánikula lesz ma, szélre, csapadékra nem számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jövő június végéig meghosszabbítja a kormány a krónikus betegségmenedzsment programot. A kezdeményezésre 27 milliárd forint uniós támogatást biztosítanak, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a finanszírozást a praxisok ténylegesen elvégzett munkáját figyelembe véve alakítják ki. A korábbi 100%-os teljesítési követelményt pedig 75%-re módosítják. A tárca vezető hangsúlyozta, hogy a program jelentős segítséget jelent a családorvosoknak a leggyakoribb krónikus betegségek szervezett hosszú távú gondozásában. A férfiaknál és a nőknél is Magyarország nyerte az aranyérmet csapatban az isztambuli öttusa Európa-bajnokságon az összesített egyéni teljesítmények alapján. A férfiak döntőjében Tamás Botond ezüstérmet szerzett, Szép Balázs 11., Koleszár Mihály 12. helyen végzett. A nőknél Guzi Blanka bronzérmes, Bauer Blanka 4. lett, míg Erdős Rita a 12. helyen zárt. A szerb elnökkel tárgyalt Belgrádban Volodymyr Zelenszky, ukrán államfő. A tanácskozás után Alekszandr Vučić elmondta, hogy Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását és Európai Uniós csatlakozását. A két ország pedig a gazdasági, energetikai, mezőgazdasági és infrastruktúrális együttműködés erősítésére törekszik. Több mint 200 embert, köztük turistákat is ki kellett menekíteni a Gardatónál keletkezett tűz miatt Észak-Olaszországban. A lángok szombat este csaptak fel a kedvelt kirándulóhely nyugati partján lévő egyik faluban. Az oltáshoz egy repülőgépet és egy helikoptert is bevetettek, de a tüzet vasárnapig nem sikerült megfékezni. A héten rendezik meg az 50. csíksomlyói ifjúsági találkozót. A kedtől szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imádkozással várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. A nyitó szentmisét Kovács Gergely érsek mutatja be. Idén a Márton Áron emlékév alkalmából filmbetítéssel és mini kiállítással idézik fel az erdélyi püspök életútját. Regisztrálni az interneten vagy a helyszínen is lehet. Végül a várható időjárásról. Ma országszerte napos, száraz, kánikulai időre számíthatunk. Délután főként a Dunántúl nyugati és északnyugati részén jelenhet meg több felhő. Az Alpok alján pedig kis eséllyel egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat. A Dunántúl északnyugati felén helyenként megélénkülhet a déli-délnyugati szél. A legmelegebb órákban 33 és 38 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Baljai hallgatók, az autósok és a gyalogosok számára is biztonságosabbá teheti a közlekedést. Egy bizonyos zebra. Ugyanis folyamatban van egy új gyalogátkelő kialakítása itt a városban, egy olyan szakaszon, ahol korábban már halálos kimenetelű baleset is történt. A zebra kiépítésével párhuzamosan a város másik pontján a szilárd útburkolatról is gondoskodnak a kivitelezők. Naponta egyébként több száz autós halad át azon a Baljai útszakaszon, ahol hamarosan új gyalogátkelő épülhet. Az 51-es főútba csatlakozó Veselényi út közelében óvoda, általános iskola és több vállalkozás is található, ezért különösen fontos, hogy a gyalogosok és a kerékpárral közlekedők biztonságosan kelhessenek át az úttesten. És lakossági kezdeményezésre fogalmazódott meg a városban a gondolat, hogy a Veselényi és a Pacsirta utca kereszteződésében alakítsanak ki zebrát. Nem véletlenül esett a helyiek választása a forgalmas utcára, az elmúlt években több baleset is történt a környéken. A munkálatokról további infók a baon.hu hírportálon fent vannak még. Most az Afro Medusa slágere következik, meghallgatjuk a Passilda című dalt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
4: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Itt vagyunk a 94.3 Best FM-en, és még együtt lepörgetünk egész órát így hétfő késő délután, vagyis inkább a délután kellős közepén járunk még csak. A mikrofon mögött Wallach Csongor, a baljai hallgatók, Madonna és Justin Timberlake közös duettjét meghallgatjuk. Indítja az órát most a Formulus című felvétel.

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, kedves baljai hallgatók, és tartalmas hétfő délutánt. Én Molek Csongor vagyok, ünnepelhetünk együtt így műsoron belül ma is. Augusztus 10-e van már. Csilla, Blanka, Bianca, Roland, Lőrinc és Lóránt, ők mind a mai névnaposaink. Isten éltesse az ünneplő baljai hallgatókat nagyon sokáig. 222 évvel ezelőtt a Habsburg birodalomra hivatalosan is használni kezdték az Ausztria vagy Osztrák császárság elnevezést. És 351 éve London közelében lefektették a Greenwichi csillagvizsgáló alapkövét. Híres emberek, akik augusztus 10-én születtek, elég hosszú a lista, 131 éve látott napvilágot. Vértes Marcell, Oscar-díjas festő, grafikus, illusztrátor, díszlet és jelmeztervező. 126 éve született Klein Rózsa, magyar-francia fotóművész, aki a 30-as évek művészeit fotózta Párizsban. És 105 éve született Szebehelyi Győző, magyar-amerikai csillagász, gépészmérnök, egyetemi tanár, az Apollo űrhajók egyik pályatervezője. Aki ünnepel, baljai hallgatók, Isten éltesse nagyon sokáig. Most az Eszved lazulós legere következik, ez a Shine.

0: 24 éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Gyógyulnak a sérült paksi játékosok, szép eredmények a Pilisből és szalagkorlátnak csapódott az autó. Köszöntöm Önöket! 2026. augusztus 10-e van, az Oxigén Média híreit hallják a Bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Szép eredmény érkezett a Pilisből, az erdőgazdaságok közötti lövész versenysorozat legutóbbi fordulóján, amelynek a Pilisi Parkerdő ZRT Gödöllői erdészete adott otthont, a Gemen ZRT csapata a második helyen végzett. Az egyéni versenyszámokban is születtek gemences sikerek. Poyát Tamás, hivatásos vadász a második helyezést ért el, Vörös Csaba erdész pedig a harmadik helyen zárt. Az öt forduló összesítésében a Gemen ZRT 84 ponttal jelenleg az élen áll, a Mecsek Erdő ZRT 72 pontot kapott, a Vértes Erdő pedig 70 pontnál tart. Lesodródott az úttestről, majd a szalagkorlátnak csapódott egy teherautó még csütörtökön délelőtt az M6-os autópálya 97-es kilométerénél Paks térségében, a Pécs felé vezető oldalon. A baleset helyszínére a paksi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet, a sofőr könnyebb sérüléseket szenvedett. A Nemzeti Adó és Vámhivatal kiadta az első hardware alapú e-pénztárgép forgalmazási engedélyét. Az új megoldás a pénztárgép használatra kötelezett vállalkozásokat segítheti már most, 2 évvel az online pénztárgépek végleges kivezetése előtt. A hardware alapú e-pénztárgép elsősorban azoknak hasznos, akik jelenleg online pénztárgép használatára kötelezettek, így például a kiskereskedelmi üzletek, az éttermek, a szálláshelyek, a taxisok, a plasztikai sebészek, a gyógyszertárak, vagy éppen a konditermek. Bár az online pénztárgépek a jelenlegi szabályok szerint 2028. július 1-jéig továbbra is használhatók, a dunaföldvári vállalkozásoknak is érdemes időben tájékozódniuk a számukra legmegfelelőbb megoldásokról. A Magyar Posta keddig tartja fent az extrém hőség miatt ideiglenesen elrendelt intézkedéseit, közölte a társaság a honlapján még szombaton. Közölték, hogy hétfőn és kedden a nem klimatizált posták továbbra is 12 órakor bezárnak, a nem klimatizált posták listája pedig elérhető a társaság honlapján a posta.hu-n. A kézbesítők pedig csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, így Bács-Kiskun vármegyében is, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. A munkatársak egészségének védelme érdekében hozott intézkedések miatt a csomagfeldolgozásban, illetve kézbesítésben előfordulhatnak lassulások, amiért az ügyfelek megértését kérik. A testünk néha akkor is üzen, amikor a lelkünk már nem talál szavakat. Vajon milyen szerepe van a stressznek, a családi mintáknak és a kimondatlan feszültségeknek a betegségek kialakulásában? Az Egyensúlyban test és lélek legújabb adásában szakemberek segítenek megérteni, miért érdemes a tüneteken túl a mögöttünk rejlő történetre is figyelni. Gondolatébresztő beszélgetés dr. Ság Beátával és Vájer Nagy Mariannal a Telepaks oldalán. A vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kis településeken is várják a rendőri, illetve a határvadász munka iránt érdeklődőket a rendőrök. Ma Dunaföldváron és Tengelicen, 11-én Bonyhádon, 12-én Dombóváron, 13-án Tamásiban, 14-én délelőtt pedig Simontornyán a piacon várják a rendőrök, a rendőri és a határvadász munka iránt érdeklődőket. Közel a visszatérés Kinyik Ákos és Bévárdi Zsombor jó hírekkel szolgált a Paksi FC honlapján. Hosszú ideje hiányzik a pályáról Kinyik és Bévárdi. Előbbi tavaly decemberben a Nyíregyháza elleni hazain szerepelt, legutóbb paksi színekben. Utóbbi tavaly májusban a DVDK otthonában játszott utoljára a PFC szerelésében. Most úgy néz ki, hogy Kinyikre már nem kell olyan sokat várni. Egyelőre még külön végzem a munkát, mondta Kinyik Ákos a Paksi FC internetes oldalán. Megvannak a személyre szabott gyógytorna programjaim, futóblokkok és néha már a labda is előkerül. A terv az, hogy ebben a hónapban, ha még nem is 100%-osan, de már csatlakozhatok a csapat edzéseihez. És elindult az érdemi munka, mondta Bévárdi Zsombor, aki egy hónapja esett át térdműtéten. Az első 2 hétben még csak az apró mozgásokra és a hajlításokra összpontosítottunk, 2 hete viszont már a gyógytorna van a középpontban. Úgy érzem, jó ütemben haladok, ha kis lépésekben is, de a kitűzött mérföldköveket eddig becsületesen elértem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, Baja Szent Istvánon is folytatódnak az útfejlesztések. A városrészben nemrég megkezdődött a Székely utca aszfaltozása, már az elmúlt években több útszakaszt is felújítottak a környéken. Hát továbbra is akadnak olyan utcák, ahol csak zúzott köves úton közlekedhetnek a helyiek. A mostani beruházás ezt a problémát orvosolja. És jelenleg az úttükör kialakítása és az alapelkészítése zajlik, a beruházás önkormányzati forrásból valósul meg, a szerződés szerint 6 hónap a rendelkezésükre, de azon dolgoznak, hogy a munkálatokat lehetőség szerint már az őszi időszakban befejezzék, ezeket említette Juhász István. A Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. Ügyvezetője pedig említette, hogy a hőség miatt változtattak a munkarenden, a dolgozók egy órával előbb állnak munkába, ennek megfelelően a szokottnál korábban végeznek a feladatokkal. Ott vannak a további infók a baon.hu hírportálon. Zenél a folytatásban a Besten, a CNC Music Factory, és szól a Do You Wanna Get Funky? One, two.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
0: Reklámot hallottak.
4: 94.3 Best FM, a legjobb zenék, és hétről hétre egyre többen állnak meg a Dunabajai szakaszán, hogy szemügyre vegyék a vízből kiemelkedő rozsdás szerkezetet, kedves hallgatók. A Dunai hajóroncs az alacsony vízeles idején rendre láthatóvá válik, mostanra pedig szinte teljes egészében kirajzolódik a mederből, így egyre nagyobb figyelmet kap. Kutatások szerint egy személyszállító hajó gőzkazánnyal lehet a mederben, amely nyaranta gyakran felszínre kerül. Még néhány héttel ezelőtt a roncsoknak csupán néhány eleme vált láthatóvá, mostanra jól érzékelhető a szerkezet valódi mérete, valamint az, hogy nem egy kisebb fém darabról, hanem egy hatalmas hajóalkatrészről van szó. A rendkívül alacsony vízeles miatt a gőzkazán a Bajai Dunapart egyik különleges látványosságává vált, és nap mint nap érkeznek a helyszínre olyan érdeklődők, akik közelebbről is szeretnék megnézni a mederből kiemelkedő szerkezetet. Sokan pedig fotókat és videókat készítenek, amelyek időről időre elbukannak a közösségi oldalakon. És igen, többen a mai napig találgatják, hogy mégis milyen hajóról származhatnak az alkatrészek. Az eddigi kutatások szerint tehát a mederből kiemelkedő tárgy egy szegecselt gőzkazán, amely nagy valószínűséggel az egykori magyar királyi folyam és tengerhajózási részvénytársaság flottájába tartozó utasszállító csavargőzös maradványa lehet. A Magyar Hajózásért Egyesület által üzemeltetett a hajóregiszter oldal adatai szerint a II. Világháború végén 1944-ben felrobbantották Bajánál, és roncsait 1951-ben emelték ki a Dunából. Ott vannak a további részletes információk a baum.hu hírportálon.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Maradt még egy óránk arra, hogy együtt szórakozzunk így hétfőn a 94.3 Best FM-en a Bajai és környéki hallgatókkal. Én Molek Csongora vagyok, tisztelettel köszöntöm azokat is, akik esetleg most nemrég csatlakoztak hozzánk. Mindjárt mondok közlekedési infokat, úgyhogy maradjanak velünk mindenféleképpen. Sarah Connor-tól szól a Let's Get Back to Bad Boy.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 94.3-on jó utat mindenkinek, és üdvözlöm a hallgatókat egy újabb felvonásban. A mikrofon mögött Molek Csongor, fókuszálunk a környékünkön zajló munkálatokra. Az 51-esen végzik továbbra is a közmépítési munkálatokat baljai autósok, Budapest-Baja-Herceg-Szent Tomásodrendű főúton a 150-es kilométer környékén. Aztán hasonló a helyzet az 55-ösön, Szeged-Baja-Bátaszék másodrendű főúton, itt már a 65-ös kilométerről van szó, és még jó pár héten keresztül lassabb a haladás, még terelésre is kell számítani. És a 64-es, 98-as kilométer között is hasonló a helyzet, szintén itt az 55-ösön, és ugrunk messzebb, a Kumbajai bekötő úton az 55-107-esen, a 0-as és 6-os kilométer között félpályás lezárás van érvényben. Hasonló infók, fennakadással kapcsolatos tapasztalatról beszámoló jöhet bátran, 30-as 74-74 777, ez a telefonszámunk. Előre is kösz szépen, egy kielef slágert készítettem be a Besten, meghallgatjuk a Justified and the Ancient című dalt.

They have been to the place where the Moo Moo made.

A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

Ez itt a 94.3 Best FM. A legjobb zenék. Bajai hallgatók, mint tudjuk, Flander Márton emlékére futottak elég sokan itt Baján. És a Petőfi szigeten augusztus 7-én azért gyűltek össze sokan, hogy a sportolókhoz méltó módon közösségi futással emlékezzenek meg a fiatalon elhunyt bajai sportolóról. Flander Márton július 13-án hunyt el, halála pedig megrázta a bajai sportoló közösségét, a mindössze 41 éves sportoló edzőként is erősítette a Bajai Mogyi Sport Egyesületet. A klub úgy döntött, Baján is szerveznek egy, a Nagyatádihoz hasonló emlékfutást, így azok is tisztelekhettek a triatlonos előtt, akik nem tudtak elutazni a Somogy megyei rendezvényre. Az este 7 órára hirdetett eseményen a Pandúr körtől a Nagy-sziget körig bármilyen távot vállalhattak a résztvevők. A szervezők többször is kiemelték, a közösségi futás célja nem a teljesítmény, hanem a tiszteletadás. A fotós beszámolót megtalálják a BAM.hu portálon. Most Fadi LeGrandtól szól egy örök sláger, ez a Let Me Think About It.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Ide is értünk hétfőn késő délután a mai búcsúdalomhoz, kedves bajjai hallgatók. A felvétel nem más, mint a Simple Red egyik nagy slágere. A címe Something Got Me Started. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek. Legközelebb holnap találkozunk, ha velünk tartanak. Délután jelentkezem majd a stúdióból, szokás szerint 3 és 6 között a kedvencekkel. Molek Csongort hallották, jó pihit mindenkinek. Hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best
1: FM-en. Törvénybe kerülhet a vízhez, energetikához és fenntartható környezethez való jog. Többlettel zárt a költségvetés júliusban, ezrek tüntettek Ceutában. Villányi Eszter vagyok. Le kell zárni a víz megtartással és az atomenergiával összefüggő tabukat, ezt a miniszterelnök mondta napi rendelőtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter azt kérte, hogy az ősszel elinduló alkotmányozási folyamatban határozzák meg a vízhez, az energetikához és a fenntartható környezethez való jogot is. Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója szerint 500 milliárd forinttal maradt több az államkasszában. A tárca jelentésében az áll, a hiány az áprilisi 91%-ról 67%-ra esett, nagyjából 1000 milliárd forint a csökkenés mértéke. A játszóterek harmada megbukott az ellenőrzésen. A fogyasztóvédők közterületi játszótereken, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarain vizsgálódtak, de jártak szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban is. Az első fél évben mintegy 3000 eszközt ellenőriztek. A helyszínek 37%-ánál, illetve az eszközök 35%-ánál találtak hibát. Emiatt mostanáig mintegy 14 millió forint bírságot szabtak ki. Kábítószer birtoklás miatt nyomoz a rendőrség a hajógyári szigeti koncert alatt történt rosszul létek ügyében. Egy fiatal arról posztolt, hogy a szombati buni alatt a húgát tudtán kívül bedrogozhatták. Egy 39 éves nő később videóban számolt be arról, hogy miután megitta az italát, szinte azonnal összecsuklott. A Telex kérdésére a BRFK azt írta, már több tanút is meghallgattak az ügyben, és a cél, hogy teljes körűen tisztázzák a történteket. A Sziget azt közölte, minden lehetséges módon segíteni fogják a nyomozóhatóság munkáját. Több ezren tüntettek Ceutában, a demonstrálók a migrációs válság azonnali megszüntetését követelték a spanyol kormánytól és az európai intézményektől. Az eseményt egyébként az észak-afrikai spanyol város keresztény, muszlim, zsidó és hindu vallási közösségei közösen hirdették meg egy lakossági civil szervezettel a július 30-ai tömeges hatásértés miatt. Marad a napos száraz idő, északnyugaton lehet több felhő az esti órákban, arrafelé elvétve kisebb zápor is kialakulhat. A szél néhol megélénkül, késő estére 20-29, éjszakára 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. 32-38 fok között alakulnak a keddi csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Aki már feliratkozott a Mixcloud profilomra, ő kapta az értesítést a múlt héten, aki pedig nem tette meg, tegye meg, hogy majd a jövőben elsőként értesülhessen arról, hogyha új mixek kerülnek fel a többi mellé, közé, alá helyett. Mert hogy ez történt a múlt héten is, 5 újabb mix elérhető, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ezt a profilomat keressétek korábbi nácsiptes mixekért, természetesen az újonnan feltöltött mixek mellett is, meg a régiek mellett is, ott vannak a tracklisták.

Nagyon-nagyon szépen köszönjük az üzeneteket, amiket kapunk a 0655555155-re, illetve a saját felületünkre, a Best FM Nightshiftre, Instán és Facebookon keresztül, de néha azért őszintén megmondom, egy picikét úgy érzem magam, mint az ilyen nagy hipermarketekben, hogy ott már júliusban az iskola kezdése volt a kirakott cuccok. Tehát még van azért a nyárból egy 3 hét, de én értem az izgatottságot, meg a kíváncsiságot, hogy mi lesz majd ősztől, hogy a Nácsi bulikkal mi lesz, dolgozunk rajta, de azért most még én azt mondom, hogy élvezzük a nyarat jó, amíg még van belőle, és aztán majd, hogyha szeptembertől megint lehet majd velünk havi rendszerességgel találkozni valahol, akkor azt úgy is mondani fogjuk itt is, meg kerülnek fel majd az infók az előbb említett profiljainkra, a Best FM Nácsi Facebook, illetve Instagram profilunkra. Jó, de nagyon-nagyon szépen köszönjük az érdeklődést, dolgozunk azon, hogy megint tudjunk rendszeresen együtt bulizni a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereire, és addig is, amíg ez megvalósul, addig itt, hétfőtől vasárnapig 6 és 8 óra között mixeljük a legjobbakat az ezredfordulóból.

0: White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És egyetlen mondat erejéig még visszatérve arra, ugye, hogy ne siessük el, élvezzük ki a nyarat. Egyelőre még a Nightshift DJ-k egy része is nyaral. Például Lauer Krisztián is, aki majd most utána érkezik, szalagról úgymond. Szóval, hogy még élvezétek ti is a nyarat, még a Nightshift lemezlovasok is azért itt-ottam ott nyaralgatnak, de természetesen zene nélkül senki nem hagy itt minket, nem lesz csönd a következő 60 percben sem. 7 és 8 óra között Lauer Krisztián pakolja majd a legnagyobb klasszik house slágereket. Pár perc, és innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Többlettel zárt a költségvetés júliusban. Program indul az ivóvízveszteség csökkentéséért. Eltűnt egy robbanó test a Dunából. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója szerint 500 milliárd forinttal maradt több az államkasszában. A tárca jelentésében az áll, a hiány az áprilisi 91%-ról 67%-ra esett. Nagyjából 1000 milliárd forint a csökkenés mértéke. 51 milliárd forintból fejlesztik az ivóvízhálózatot. A programot az élőkörnyezetért felelős miniszter jelentette be közösségi oldalán. Gajdos László arról ír, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt. A vízveszteség csökkentése érdekében a következő években önkormányzatok, szolgáltatók és más fenntartók is pályázhatnak a hálózatfejlesztéshez és korszerű megoldások bevezetéséhez szükséges forrásra. Egyre több az egyéni vállalkozás Magyarországon. Számuk egy év alatt több mint 30 ezerrel, az idei első fél évben 21 ezerrel emelkedett. Az elmúlt 5 év növekedésének jelentős része néhány ágazatban koncentrálódott. Élen a szállítás és raktározás áll. Ezt követi az egyéb szolgáltatások, a művészet, sport és szabadidő, valamint az oktatás. Eltűnt egy robbanótest az Apadó Dunából. Egy férfi ma jelentette be a 22. kerületi kapitányságon, hogy a Nagytétényi út közelében az alacsony vízállás miatt előbukkant a mederben egy lövedéknek látszó rozsdás tárgy. A kiérkező rendőrök azonban már csak hűlt helyét találták a szerkezetnek. A fényképek alapján egy második világháborús tüzérségi gránátról lehet szó. A BRFK nyomoz az ügyben és figyelmeztet, a tárgyat nem szabad mozgatni, szétszedni, mert felrobbanhat. Aki tud a szerkezetről, értesítse a rendőrséget a központi segélyhívón. Új békafajt fedeztek fel a kutatók Kosztarikán, kávéültetvényeken él. A legfeljebb 4 centis zöld-barna pöttyös kétéltűre egy hegyi falu közelében figyeltek fel. A békák nem kávébogyókkal táplálkoznak, csak az ültetvényeken keresnek árnyékot, nedvességet és táplálékot. A cseréken lévő apró rovarokat eszik. A kávébékáknak jellegzetes hívó hangja van, ezt főképp éjjel lehet hallani. Marad a napos, száraz idő, északnyugaton lehet több felhő az esti órákban, arrafelé elvétve kisebb zápor is kialakulhat. A szél néhol megélénkül, késő estére 20-29, éjszakára 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. 32-38 fok között alakulnak a keddi csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A tigris szúnyogok miatt kell permetezni, rekord korán aratták le a gabonát, EB ezüstérmes a női gyorsváltó Párizsban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az inváziós fajok miatt sok a szúnyog, ez derül ki a katasztrófa védelem közleményéből. A hazai szúnyogfajok egyetszáma minimálisra csökkent a tavak és folyók alacsony vízállása miatt. Csupán néhány holtákban tenyésznek, Békés és Pest megyében biológiai gyérítéssel lépnek fel ellenük. A nappal is aktív tigris szúnyogok miatt Budapest több kerületében és a balatonparti településeken is permeteznek a héten. 51 milliárd forintból fejlesztik az ivóvízhálózatot. A programot az élő környezetért felelős miniszter jelentette be közösségi oldalán. Gajdos László arról ír, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt. A vízveszteség csökkentése érdekében a következő években önkormányzatok, szolgáltatók és más fenntartók is pályázhatnak a hálózatfejlesztéshez és korszerű megoldások bevezetéséhez szükséges forrásra. Egyre több az egyéni vállalkozás Magyarországon. Számuk egy év alatt több mint 30 ezerrel, az idei első fél évben 21 ezerrel emelkedett. Az elmúlt 5 év növekedésének jelentős része néhány ágazatban koncentrálódott. Élen a szállítás és raktározás áll. Ezt követi az egyéb szolgáltatások, a művészet, sport és szabadidő, valamint az oktatás. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkákkal. A tavalyihoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett. Tájékoztatta rádiónkat Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Július 10-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárasság asszály miatt hamarabb is kezdődtek a munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4 millió 100 ezer tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben. És őszi ártából is azt lehet mondani, hogy 3-400 ezer tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy mint az előző években megszoktunk.
1: Magyar ezüstérem született a párizsi vízes Európa-bajnokságon. A 4x200 méteres női gyorsváltó állhatott fel a dobogó második fokára. Az ezüstérmet Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Kései Ajna és Pádár Nikolett szerezték meg. Marad a napos, száraz idő, északnyugaton lehet több felhő az esti órákban, arrafelé elvétve kisebb zápor is kialakulhat. A szél néhol megélénkül, késő estére 20-29, éjszakára 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. 32-38 fok között alakulnak a keddi csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Tele leszünk szigetes fellépőkkel a következő órában. Kylie Minogue 2024-ben lépett fel a szigeten. Coolio 1998-ban adott koncertet a nagy színpadon. A Safri Duo szombaton volt látható, a Morcsiba pedig majd ma lesz. Pár órán belül. És ők mind-mind érkeznek a következő órában. 8 és 9 között itt a Best-en.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Nem csak a júliust zárta nálunk Seal, július 30-án az MVM Domban, de saját turnéját is, mert hogy a budapesti volt az európai Seal turné utolsó állomása. Természetesen hozta a kötelezőt mind dal listában, mind pedig minőségben. Egész egyszerűen zseni volt, és persze volt közönségének eltetés is erre a dalra is. Kiss from a Rose, Seal érkezik itt a Best FM.

Best of a legjobb zenék, és hogyha nem lett volna eléggé keményre felpumpálva a Pump It alatt a Black Eyed Peasnak köszönhetően, akkor fújjuk tovább, most Danzel jön valami hasonlóval. Pump It után Pump It Up, itt a Best of a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, a történet is félbe maradt, illetve hát óriási kassza siker volt a mozikban Michael Jackson életrajzi filmje a Michael, úgyhogy mondhatni egyértelmű volt, hogy jön majd a második rész. Na de mikor, ugye ez a nagy kérdés? Hát ez most már leginkább csak a rendező Antoine Fuqua-n, illetve az ő beosztásán múlik, de most már lehet hallani olyan pletykákat, hogy 27 végén kezdődik a forgatás, és ha minden jó megy, 28 decemberében.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új szakokkal bővülhet a felsőoktatás. A tigris szúnyogok miatt kell permetezni, adjunk inni a madaraknak a kánikulában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jelentős többlettel zárt a költségvetési júliusban. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója szerint 500 milliárd forinttal maradt több az államkasszában. A tárca jelentésében az áll, a hiány az áprilisi 91%-ról 67%-ra esett. Nagyjából 1000 milliárd forint a csökkenés mértéke. Három új szak jöhet létre a felsőoktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről társadalmi egyeztetés kezdődött. A tervek szerint az ökológiai gazdálkodás, a biotechnológiai felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés kerülhet a felsőoktatási szakjegyzékbe. Ezen kívül a mesterséges intelligencia, informatika mesterképzés bővíteni még a palettát. A három szakból kettőt a MATE, egyet pedig a Debreceni Egyetem kezdeményezett. Az új szakokról szóló rendelettervezetet augusztus 18-áig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. Az inváziós fajok miatt sok a szúnyog, ez derül ki a katasztrófa védelem közleményéből. A hazai szúnyogfajok egyedszáma minimálisra csökkent a tavak és folyók alacsony vízállása miatt. Csupán néhány holtágban tenyésznek, Békés és Pest megyében biológiai gyérítéssel lépnek fel ellenük. A nappal is aktív tigris szúnyogok miatt Budapest több kerületében és a balatonparti településeken is permeteznek a héten. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt kevesebb a vízlelőhely, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Itt elsősorban a lakó környezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is, tehát madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami viszonylag sekélyebb vizet biztosít. Ha mélyebb edényt rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tud jutni, nagyobb ágat, köveket.
1: Derült idő lesz, északnyugaton lehet több felhő, arrafelé kisebb zápor is kialakulhat, a szél néhol megélénkül. Késő estére 20-29, éjszakára 16-22 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél holnap is élénk lesz, néhol meg is erősödik, 32-38 fok között alakulnak a csúcsok, egész héten napos meleg idő lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ahogy a mondás tartja, legyél az első, vagy legyél a legjobb. És hát vannak olyan műfajok, ahol a legjobbat meghatározni elég nehéz, viszont az elsőséget ott sem kell nagyon magyarázni. Nálunk két első is érkezik a következő órában, az első American Idol és az első magyar X-Faktor győztes. Kelly Clarkson és Vastag Csaba is jön, 9 és 10 között itt a Best.
3: Ez a Night Shift a Best

Vesztepem a legjobb zenékamár jön a Tong Song, ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék elmondani, hogy a tangák még maradhatnak elő, meg a fürdőruhák is, meg minden ilyen strandcuc. Érdemes holnap is vízpart mellett tölteni a napot. 32 fokos nappali maximum, kánikula, semmi front, semmi csapadék, semmi szélmozgás, kevés fel.

Best of a legjobb zenék, megint csak egy dal, ami eredetileg Michael Jackson 2001-es Invincible című albumán szerepelt volna, de neki nem kellett, úgyhogy megkapta Justin Timberlake. You know, rock your body!

Best FM a legjobb zenék. Az volt az eredeti elképzelés, hogy a két producer, Mark Hill és Pete Devereaux mellett Craig David lesz a zenekar frontembere és énekese. El is kezdték a közös munkát, 4 dalig jutottak, aztán Craig David szóló előadóként egy másik kiadóhoz szerződött, úgyhogy készülő nagylemezüket kénytelenek voltak más-más énekesekkel befejezni. Így került képbe például az All Saints-ből Melanie Blatt, vagy éppen a most alható Romina Johnson. Az Artful Dodger érkezik a Moving Too Fast-tel itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Fokozatosan növelik az egyik paksi blokk teljesítményét. Eltűnt egy robbanótest a Dunából. Ezüstérmes lett a magyar női gyorsváltó az úszó EB-n. Villányi Eszter vagyok. Megkezdték a paksi atomerőmű 2. blokkjának fokozatos felterhelését, erről a létesítmény számolt be honlapján. A Duna vízszintjének lassú emelkedése és növekedése tette ezt lehetővé. A 2. blokk a 4-ből egyedüliként 50%-os teljesítményen üzemelt 11 napon át a folyó alacsony vízállása miatt. A felterhelés szigorú eljárásrend szerint zajlik. 51 milliárd forintból fejlesztik az ivóvízhálózatot. A programot az élőkörnyezetért felelős miniszter jelentette be közösségi oldalán. Gajdos László arról ír, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt. A vízveszteség csökkentése érdekében a következő években önkormányzatok, szolgáltatók és más fenntartók is pályázhatnak a hálózatfejlesztéshez és korszerű megoldások bevezetéséhez szükséges forrásra. Eltűnt egy robbanótest az Apadó Dunából. Egy férfi ma jelentette be a 22. kerületi kapitányságon, hogy a Nagytétényi út közelében az alacsony vízállás miatt előbukkant a mederben egy lövedéknek látszó rozsdás tárgy. A kiérkező rendőrök azonban már csak hűlt helyét találták a szerkezetnek. A fényképek alapján egy második világháborús tüzérségi gránátról lehet szó. A BRFK nyomoz az ügyben és figyelmeztet, a tárgyat nem szabad mozgatni, szétszedni, mert felrobbanhat. Aki tud a szerkezetről, értesítse a rendőrséget a központi segélyhívón. Több ezren tüntettek Ceutában. A demonstrálók a migrációs válság azonnali megszüntetését követelték a spanyol kormánytól és az európai intézményektől. Az eseményt egyébként az észak-afrikai spanyol város keresztény, muszlim, zsidó és hindu vallási közösségei közösen hirdették meg egy lakossági civil szervezettel a július 30-ai tömeges határsértés miatt. Magyar ezüstérem született a párizsi vízes Európa-bajnokságon. A 4x200 méteres női gyorsváltó állhatott fel a dobogó második fokára. Az ezüstérmet Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Kései Ajna és Pádár Nikolett szerezték meg. Derült idő lesz, északnyugaton lehet több felhő, arrafelé kisebb zápor is kialakulhat, a szél néhol megélénkül. Késő estére 20-29, északára 16-22 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél holnap is élénk lesz, néhol meg is erősödik, 32-38 fok között alakulnak a csúcsok, egész héten napos meleg idő lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Hivatalosan ugye 11-éről 12-ére virradó éjszaka érkeznek be a Perseidák meteorraj a légtérbe, ugye ennek köszönhető az augusztusi csillagulás, de szerintem egyébként már ma este is, hogyha valaki felnéz az égre, akkor láthat csillagokat. Nálunk meg hallhat, jön a Stars és a Simple Red.
2: Ez a Night Shift a Best

Stefan a legjobb zenék. Az előadók között mostanában egyre nagyobb divat korábbi albumaikat újban megturnéztatni, hogyha az éppen 20., 25. vagy 30. évfordulóját ünnepli. Sajnos a Depeche Mode erre a vonatra nem ugrott fel, pedig akkor jöhetnének a 2001-es Exciter című albumukkal, ami ugye hát idén ünnepli a 25. évfordulóját. Jöjjön arról az egyik leges legjobb kislemez, a Free Love, itt a Besten a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, amikor George Ezra megírta ezt a dalt, akkor még soha életében nem járt, nem úgy Budapesten, Magyarországon sem. De élt a fejében egy kép arról, hogy milyen lehet ez a város, és így született meg ez a dal. Jön George Ezra, és a Budapest itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. Világ vagy virág, egy betű a különbség, de itt azért zeneileg jóval nagyobb lesz a differencia. Ace of Base, Life is a Flower, aztán Cosmix, Kisvilág.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.
1: For us to change.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: És még egy óra ebből a mai napból, 11 és éjfél között is természetesen a 90-es és a 2000-es évek legjobbjai érkeznek itt a Besten. Mauro Picotto, Komodo, Eminem, Lose Yourself, Robbie Williams, Angels, Rihanna, Umbrella, a sor legelején pedig Jennifer Lopez és a Play érkezik.
1: Ez a Night Shift a Best

Bestefem a legjobb zenek, ismert történetek, nem a megszokott környezetben, illetve korszakban, és általában korban sem passzoló zenei betétekkel. Ez jellemző általában Baz Luhrmann filmjeire, gondoljunk csak a Moulin Rouge-ra, vagy éppen a Nagy Gatsby-re, vagy éppen a Rómaiós Júliára, mert hogy azt is ő rendezte, és abban pedig ez a dal csendült fel. Jön Kim Mazel és a Young Hearts Run Free.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Look. If you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

Best FM a legjobb zenék. Zárom a hétfőt, zárom a mai Night Shift-et. Holnap kett lesz, ami azt jelenti, hogy 120 percnyi funkival fogjuk majd indítani a keddestét. DJ Hangya fog hozzám csatlakozni a lemezjátszók mögött 7 és 8 között. Jön a Limp Bizkit, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Come on.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen sláger.